fingám a csendeny. Ámulin, ámulin, ámulin. Vagy fingányi lapken, kintó fingák újjam. Pela fingák újjam nej, pela fingák újjam nej.